0: Kérem, 602 Heavy, mahogy azt mondja, hogy a sűrűdünk.
1: Good evening, sir.